0: Fachmann zu haben, wie dich, finde ich an jeder Straßenecke.
1: Ah, bau dir mal vor.
2: Az elesett világ újra élet, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által.
3: Der ungarische Film Sturmland erzählt die Geschichte des